Fejátóci, un tavai színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tóci, kautna mahoma, hát simona, ég van, de gamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtik, vaskamtik, kakke, kamionágon.